0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: A Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio. A Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

Hungarian web radio station, Super DJ Radio. Only 7 seconds.

Deep. Go deeper and deeper and deeper. Do you feel the flow?

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenél.

0: Hungarian web radio station. Super DJ Radio.
1: I'll show you.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: It is 90s, 2000s, Music Radio. Music Radio.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station.
4: Super DJ.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Super DJ Radio, Hungarian Web Radio Station.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

0: 10 óra van.
1: Ez hogy tetszett? Super DJ Rádió. A nap 24 órájában csak neked zenélünk. www.superdjradio.hu. Csak zene. Felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Super DJ Radio van, Boriskát halljátok egyenesben. Végül sikerült kicsit most a hétvégén is muzsikálni nektek. A mai műsor kicsit így a összerakott zenélésről fog szólni. Egészen pontosan egy régi hallgatóm jelezte, hogy fogom-e folytatni, amit nagyon-nagyon régen csináltam már. Egy ABC sorrendbe tettem előadókat, és egymás után játszottam őket, és próbáltam valami formába önteni. Mik emlékeznek hallgatók borzasztó? Úgyhogy igen, ezt folytatnám tovább, de rég volt már ilyen. Úgyhogy most egyébként a számoknál tartunk, For Hero lesz itt az elején, és akkor haladunk sorban egymás alatt. Remélem, hogy tetszeni fog, lesz benne pár kuriózum is. Meg persze jó szórakozást kívánok mindenkinek. Szia, DJ Rádió Boriska, hallgassatok minket!

kerékben ébredtünk, mi a Lovisi vagyok, akkor kellemetesen jó reggelt kívánok, örülök, hogy velünk van, szép hétvégét neked is, Kodis Dándor úr, Jamaica Júli ember, ugye szokásnak mondani, neked is kellemes napot, Győri Zoltán úr, jó reggelt, jó munkát kíván, jó zenét, és köszönjük szépen nektek. Én azt mondom, hogy egy dolgot nem értettem, mostanában gyakran van ugye erre lehetőség kipróbálni, mikor van az a hülye mondás, hogy aki korán kell, aranyat lel, hogy hogy kell csinálni, hogy találjak végre aranyat, hogy valaki még nálam is korábban kell, és az már elviszi, hogy arról nem szól a fám, hogy aki később kell, az mit lel. De én szerintem nagyjából ilyen hűvösebb idő, max aranyeret. De azon gondolkodtam, hogy ahhoz, hogy aranyat leljek, az valószínűleg egy ilyen ékszerboltba kéne aludnom. És akkor meg igazából bármikor kellhetek, nem? Fölébredek, ékszerbot, ott az arany.

mondja neked Egi. Főleg egyiket a közmondásoktól amúgy is. Gyerekkorom óta vannak, amit nem tudok megfejteni. I wanna love you and treat you right. Nézd, mint bolyó az új kapura, hogy azt, hogy? I wanna love you. Volt valami tanulmány, aki különböző bolyókat összeállított különböző kapuk közé. Megnéztek, hogy hogy néz a bolyó az új kapura, meg hogy néz a régére, és van-e különbség. Ezt letesztelték, hogy csináltak belőle egy ilyen sokaságos statisztikai adatokat. Én a bolyó lennék, pont beszarnám, hogy milyen kapu van előttem. Két dolog érdekel, a szopás, majdnem szopást mondtam. Hát a édesanyám tűgyéből a tej. Az érdekelne meg a fű, amit lelegelek. Meg az, hogy engem ne egyenek meg konkrétan. Na, de megyünk a négyes számmal tovább is. Hol mél? Jön a Black Lodoss.

noszáj napok lesznek, na hát! Remélem, hogy nagyon jól fogjátok magatokat érzi, nem vagytok tőlem messze, kedves jamaikai mester úr. Éppen most laktam melegen tartom, na! Akkor jó étvágyat is kívánhatok, vagy az úr is velünk van, egy csorvás van hallgatót, így szavasz, szavasz, szavasz, kellene szavontot neked is! Én értem a mondást, kedves Nándor úr, hogy mit jelent az, hogy nézd, mint bújkapula, csak az analógiát nem értem, hogy nézték a bólyút tekintetét, hogy csodálkodik, szerintem bólyút valamire nem érdekeltem, milyen kapu van. Jó, hogy nem már ilyen anyagismeret órát tartottak szegény bólyúnak. A másik, amitől kivagyok, ez a hazugembert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát, vagy így. Attól, hogy valaki hazudik, az már okvetlenül lassú a futásba, tehát így elég probléma lenne. Egyébként a sánta kutyát minek kergetik, nem? A sánta kutyát, ha megszámadod és kergeted, akkor lehet, hogy idő után meg fog bolondulni és beléd hal a kettő, nagyot neki két kicsit. De hogy ezt a kettőt hogy jut eszükbe versenyeztetni, hogy te vagy a hazugember, jó van, én vagyok a hazugember, te leszel a sánta kutya, nem is vagyok sánta, de most már sánta vagy. És akkor időmérő edzést tartottak nekik a magyaródon a Hungaroringen, tehát nem nagyon értem az ilyeneket, de hát... El is egy ilyen mondás, ezt se tudtam megegyezni soha. Na, haladunk tovább, most egy kicsit ismertebbeket is hozok, 50 Cent jelenleg, ugye a számsoros Candy Shop.

Van nekünk egy Viberünk, és ez egy tartozó szám 0-70-45-95-95-95, és egy Boriszkás buli hívó, és egy ilyen telefonszám 0-32-19-48-0. Egyébként vannak közmondások, amit én anyámtól hallottam, lehet, hogy nem is léteznek, hogy ő találta ki őket, de belém jódott. Van például egy ilyen mondás, lehet, hogy tényleg létezik, valaki mondja, hogy hallottam ezt. Kapkod, mint Bernát a ménkül. Ez is ilyen. Hogy az miért csinál ilyet? Menj körfele nyúkász, agyon fog csapni a villám, és Szabó Rozáliát abban a dalban. De hogy kapkod, mint Bernát a ménkül. Aztán van az a mászkál, mint zsidó van a fájdalom, ezt később megfejtettem, hogy az azt jelenti, hogy a zsidó ember a fáma szerint nem szeretett sokat dolgozni, lusta volt, és mindig elment az orvoshoz, hogy így fáj, ott fáj, amott fáj, és erre volt a mondás, hogy mászkál, mint zsidó van a fájdalom. Aztán van olyan, amit népi megfigyelésből gondolom, hogy tudtak eredet esztetni, de pattog, mint kecskeszer a deszkán. Jól megnézték.

legutóbbiónak, hogy eszembe jutott a klasszikus. Ha azt szeretnéd, hogy hideg legyen a lábad, akkor belet kell enni. Ezzel nem kell sokat gondolkodni, mert a kis tehén tánczenekar Kollár Kálmán Szlaci megírta. Beleteszem, lehűti a lábadat, úgyhogy ez így szól. Én meg azt találtam ki egyébként, hogy van az a sörös rekesz, azt, hogyha megfogyasztod, akkor belevillik a dalba, mint a... Volt nekem egy kecském, tudod-e? A kertbe rekeszt ettem, tudod-e? Én kérek elnézést.

Nem élnék idézés. Hol van haló? Egyelőre még a számoknál tartok. Na! Enciket is üdvözöljük természetesen. Enciket hüllelmét mindig üdv a hajnali pacsirtáknak és az éjszakai baglyoknak. Kisben állok, hát utóbbi csapatot erősítem, ugyanis nem mindig nyitottam ki a kis szemecskémet. Hála az ága Marzsinak jelzett, hogy Boriszka az éjszakban, de kedvesek vagytok. Ügyedül szét napot, hétvégét kívánok mindenkinek, jó adást. Most én pacsirtáskodom. Azt hiszem, kepeszt, mint tollas cigány a forgószélben. Ezek is gondolom a történelem életadta dolgozni. Magamban roskadok, mint ki, micsoda krémes radiátoron gondolom, ott akar tenni. Én azt hallottam, hogy dugába dőlök, de mellé esek. Ezt a geszti mondta a jól, nem? De elmondom nektek, hogy például azért van olyan, nekem nagyon sokáig ilyen problémám is voltak, ezeket a közmondásokat én szó szerint vettem. És anyámnak volt egy mondása, bocsánat, hogyha már meséltem. Úgy szólt a mondás, hogy tapogatja, mint Tóth az anyja valagát. És gondolom azt akarta jelenteni, hogy nem lát semmit, és hát próbál valami tájékozódási pontot keresni magának. És én ezt sokszor hallottam a nagymamámtól. Igen, nem csak a második szomszédunkban lakott a Tóth Mári néni, ahol én bejáratos voltam fiatalon, gyerekként, mert mindig lehetett menni sütit kunyizni. Nem zárták az ajtót, bementem hozzá, és hát miután boldogtó kíváncsi gyerek, megkérdeztem tőle, hogy hát ugyan már kedves Tóth Mári néni, mi van az, hogy maga az anya fenekét tapogatja indokolatlan mennyiségbe? És hát többet nem kell oda mennem alig, ha nem, és így adagyik a lényel még se beszéltek vele szerintem, úgyhogy aztán később rájöttem, hogy ez a Tóth, nem az a Tóth. Egy borzasztó dolgok ezek. Na! Itt is szilódott egy átdolgozás csapat. Nagyon sok jó remixet készítettek, például ezt Video Gagán.

ott tartottam, hogy ugye szó szerint szoktam venni, hogy gyerekkorom nagyon szó szerint értettem ezeket a szólásokat, közmondásokat, voltak ebből problémák. Csak én nem értettem, hogy az minél jó valaki azt kívánja a másiknak, hogy kéz és lábtörés. El nem tudtam kézdeni, miért kíván egyik ember a másiknak ilyen hülyeséget. Azt szeret, hogy eltörjön a keze meg a lába, nem mondom, basszus, hogy biztos sebész vagy valami hasonló, azért kíván legyen neki munkája. Már mondták, hogy egy ilyen fordított kívánság, hát nem tudom. Hát a másik, amikor azt mondják, hogy nagy kalappal. Hát én sokkal hamarabb hallottam azt a kifejezést, hogy kalapszart ér az egész, és azon gondolkodtam rá, hogy valaki nagy kalap kakit kíván a másiknak. Nem elég, hogy eltörtük a kezét, lábát esetleg, még ez is. A barátomnak ezt így elemeztem, azt mondta, az a kéz és lábtörés azért jó, mert vicces. Hát nem tudom, voltam már kezed lábad eltörve, én annyira nem röhögtem. De haladjunk tovább! 98 Kimi Just One Night!

Ezeket gondolkoztam, hogy tényleg azért elég egy kicsit enyhébb fogozat, hogy kéz és lábtörést kívánunk embertársainknak. Még ezt volna még kívánni, nem? Hogy lettél volna, mit tudom, Hiroshima-ban rossz helyen, rosszkor ilyen kérés lett volna, nem? Hogy halljál meg és legyen más bajod is. Kapjál tüdőlövést, vagy mit tudom én, álljon gitára nyakad be és a rák pengesse, vagy ilyen jó kívánságok. Megmaradtunk a kéz és lábtörésnél, hát egyik se szebb mondjuk.

Krisz Krisz Veszennek is kellemes szép napot kívánok. Zuklok a könyvet, itt írtad nekem egy-két részét a történetnek, ugye? Hát én nem vélem azért minden úgy alakul, ahogy te szeretnéd, és zuklok innen is. Ebben nem is mennék bele most bővebben.

kilences a szám. Nine Lives. Követjük a szerelmet. Funny Love.

benne van az első órában. Köszönjük egy ismertetet is. Felvétés van ez, de 1997-ből. Emlékeztek a dalra?

és Zsoltónak is kellemes szép napot kívánok, a terem az, hogy műsorról műsorra igyekszem ABC sorrendbe haladni, és átó zség átmen az összes szerintem rádióba lejátszható előadót. Majdnem számcímet mondtam. Ez inkább a diszkó világán belül, tehát aztól a technon keresztül, egészen a populáriség mindenfélét.

kötökezik, hogy szoktam itt a szólásokat, közmondásainkat. Amitől kimondok, ezt is sokszor elmondtam. Nagy okoskodások, ilyen Coelho feeling. Kivétel erősíti a szabályt, azt mondja. Hülye vagy? A kivétel sosem erősíti a szabályt, hiszen gyengíti azt, azért hívják úgy kivétel. Van 10 darab söröd, és az egyik romlott, a másik 9 attól nem lesz jobb. Nem normális. Na, menjünk tovább, viszont tud a fészjöjjön. Ez már a reszkán.

Daddy Sound Show rádióban. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Az eloldott tényleg. És úgy is eldobod ezt így tényleg. Ez így számcím, mert csak mammal, te ismerős lesz.

Discovery Channel is például üzenetet is kaptam, illetve hát felkértek egy tolmácsolásra. Benny írja nekem, hogy hello, hello. Szeretnék küldeni egy üzenetet Kukori barátomnak, hogy 11 év után már is meglátogatott. Hát egyik napon a másikra, nem? Elmegyünk konyakozni, köszi Béni írja győrből. Egyik napon a másikra, nem? Elmegyünk konyakozni, köszi Béni írja győrből. Hát kedves Kukori és kedves Béni. 11 év után nagyon nagy öröm lehet.

emlékeim szerint egy diszkó kantra 90-es években a következő dal volt, nem a Katona egy jó, még jóval egy év előtte jelentkezett. Jó kis megoldásban, Two Cowboys, Chino Bart, Everybody Gone Figure.

0: élünk.
1: És ott meg egészen délig túl a veszék. Igen, előkapartak egy nagyszerű felvételt annól, a W klasszikusa volt ez.

Nem az, hogy rügyi-rügyi élőadás lesz a mai nap folyamán. Egészen pontosan a DJ Simon várt már engem délben, hanem szóra ütköti Dr. Tom, egy másik Tomi, és természetesen jönni Wayne barátom is, lesz még Ücsi is, illetve DJ Robis is a mai este folyamán, úgyhogy érdemes hallgatnotok a Super DJ-t élőadással, fantasztikus hangulattal várunk mindenkit. Mondhatnánk a Please Don't Go-t, hogy teljes egészében adja magát, és franciázunk for friends, viszont itt még ezt a muszáj.

elköszönök levétezi a vétányát. Simon úrnak a műsorhoz pedig jó hallgatódást kívánok. Ő érkezik pillanatokon belül. Jó szórakozást kívánok. Itt a DJ Rádió teljes hallgatással. Szép, szépséges szombati napon. Polickát hallottátok az elmúlt két órában. Szevasztó!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
1: Vagy éppen, oh yeah. Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Light, ami talán annyira nem is lesz light a Super DJ Rádion. Én Boriszkának szeretném megköszönni elsősorban a két óráját, amit nekem adott, az egyik kardió volt, a másik meg valami más. Nem, de tényleg jó volt megint, ingyen, hogy az szokott lenni mindig itt a Superen, Boriszka. És hát az van, hogy én megint hozom az én sajátos izé fura zenémet. Vagyis nem, hát azért hozok olyat is, amit mindenki talán ismer. Próbálok emlékeket ébreszteni én is, mint ahogy azt a többiek is megteszik. Itt van egy 2000 november 27-én megjelent progresszív, vagy éppen Tribal House. A Who Tunes jó voltából a 101. lemeze volt a Who Tunes-nak. A Halló Varga, Halló Varga? Igen, és a jövő? Hogyne, a Future. Itt a Superen, ez természetesen egy feldolgozás 2017-ből, hogy egészen pontosan melyik, azt majd mindjárt kitalálom. Azt mondja, hogy B oldal, az a D oldal, az a Future és a Polar Remix. Nagy valószínűséggel egy Polar Remix 2017-ből. Ez itt a nyitó oldal. +36 70 45 95 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bárkinek bármi mondani valója van, azt ott megteheti. És hát, ja, valami hasonló kis mély érzetű zenékkel fogok jönni. Nem teljesen ennyire tört ütemekkel, de ja, jönnek valami hasonlók. Na, nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek, és hát majd jövök és olvasom a Viber-t, ahogy az szokott lenni. Meg azt is szoktam mondani, hogy oh yeah!

Na, azt mondja, hogy itt van velünk Encsike. Nézzük a Viber-t, akartam mondani. Itt van velünk Encsike, azt írja, hey, Csára, DJ Simon, yes, kedér, Din Röszt, hello, hello, Din Pezsi lány. Azt már én tettem hozzá. Sziasztok, szuperek, Encsike Füller, mint mindig, csoda szép napot és hétvégét kívánok neked és minden kedves Super DJ Radio hallgatónak. Örülök, hogy ismét beugrottál, kedves kagylózás nekünk, és szépi szupi jó adit neked. Ó, puszcsika, Encsike. Nos, akkor csapasd, baby. Oké, toljuk nekünk. Itt van velünk az Isa család, az egész család, és Isa István írt nekem, azt írja, gyönyörű szép szombatnapi, szombati napot kívánok neked, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család jelen. Nagyon örülünk neked, még egyszer, nagyon örülünk neked, és a meglepinek, de azért vártunk, kívánunk csodás hétvégét mindenkinek, ó, oh yeah, csak a jó muzsikák. Így van, vagyis próbálom a jó muzsikát. Mazsi is itt van, Mazsi írt nekem, képzeljétek meg, Mazsi írt nekem, azt írja. Szép napot és jó adást kívánok neked, de Simon, mindenkinek jó fülelést. Köszi, Mazsi. Jó kagylózást neked is. A jövőben, mint Future. Future. Itt van előnk, Mihalovics József is. Hello! Rég voltál, azt írja, szia, Simon. Ez biztató, köszönöm. Kágyi, azaz Nagy Attila is itt van. Hello, kicsi dolgozom, de itt is Super DJ, Visegrádi bópája. Na meg a GBL. Ennek örülnek szerintem az ott lévők. És ha már a hetero barátom itt van, na meg a csapatok mögötte, azt írja nekem. Jó adást kívánunk, romantikus bár rád iszunk. Ír rám, ne gyarog le engem, van meg. Hát egészségetekre, vagy gőgőkünkre. Oké, okay. Jön megint egy hetero zene, figyelj. Jön az Echo Man, 2002-be ugrunk. És az Echo Man hozta nekünk a truth, azaz az igazi valóságot, az igazságot. Úgyhogy jön a truth. Itt a Superen, egy Weekend World Remixben, oh yeah!

nézem a Vibert is, itt van velünk a Pazsi is. Képzeljétek azt, hogy a vagyukám, hallgatlak és közben szerelem a stúdiót. Cuppa mindenkinek! Most Pazsi azért szereli a stúdiót. Spoiler alert, azt lehet mondani. Ugyanis Pazsi lesz a következő új szerzemény itt. Azt a hétszön segít, hogy mondtam ezt. Szóval az új kolléga. Itt a Szuperen, remélhetőleg lehet azt mondani, hogy marad is. Hogy ne maradna. És hát jó a srác, jó zenéket fog tolni. Ezt ígérhetem. De még egyelőre seggén a virág, azt szokták mondani. Az ilyen infónak minden tökéletesnek kell lenni az indulásra, tudjátok. Pazsi olyan, legalább olyan négyszögletes, mint én. Így ketten egyet kiteszünk egy nagy kockát, bár majd karra hasamban lehet, hogy gömb lesz belőlünk. Szóval egyszer csak Pazsi meg fog jelenni. Bízok benne, hogy októberre már startra kész a csávó, vagy még előbb. De ez majd kiderül, lehet azt mondani, hogy jövő zenéje lesz Pazsi. Na de több titkot nem árulok el, annyi biztos, hogy amikor érkezik, azt meg fogjátok tudni. Tessék figyelni mindig a www.superdjradio.hu oldalt, vagy éppen a Facebookos oldalunkat, ott mindig minden info megvan oszva. A Viberünk még mindig a plusz 36 70 45 95. Bármi van, ne tartsátok magatokba, írjátok le oda, én meg felolvasom egyből, még ha diszlexiás módon is, de akkor is, oh yeah!

99, már körülött ki az első. Egy ilyen fincsi verzióban lehet azt mondani. A Trendsetters, a Roaches, avaz a Csótányok című zene. Aztán 2000-ben jött minél több, egyre több igazi progresszív house-os remix belőle. Itt van egy White Label és egyenesen a Peace Division, aki megoldotta ezt a műsort nekünk, vagyis ezt a zenét, inkább el.

megérkezett Lovász Károly József is, a plusz a Mita 745-95-95-re, az a Viberünkre, és természetesen ő is hallgatja. A Super DJ Rádiót annyit ír, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Szép szombatot, és jó adást kívánok. Oh yeah! Hello Koresz! Jó kagylózást neked is!

Oh yeah, patolunk tovább itt a következő zene. 2000, egészen pontosan november 22-e jött a Cassie, vagyis bocsánat, KC Flight és a Funk Junction. Ők azt kiabálták, hogy hangok, hangok, azaz voices, voices. Úgy bizony, jött egy originális verzióban a Funk Junction mix, lehet azt mondani, az volt az originál. Aztán úgy voltak vele, hogy 2001 április 30-án Tom Middleton azt gondoltam, szerint ezt meg kell remixelni, és jól tette szerintem is. 2001-ben megjelent a Hui Tunes-nál a Voices. Deep down. No, ezért most itt a szuperem, figyelj!

aztán menjünk tovább, amíg mindig lehet azt mondani, hogy emlékeket ébresztek már azoknak, akik annak idején olyan klubokba jártak, ahol ilyen zenék szóltak. 1998 egyenesen Amerikából érkezett a nyomás, mármint a lemez nyomása. És a repülj! Vagy repülj el, fly away! Vagy elrepülni. A lényeg, hogy 1998 után 2001-ben érkezett egy Yoshitoshi Records, a 63. Yoshitoshi kiadás, és szintén amerikai nyomás. Jött a Mysterious People, és a Flyware-t megremixelték. Remixbe tolták a repülést. Ez meg itt egy 16B remix, oh yeah, csak a szuperen.

aztán robogjunk tovább a következő zenével. 1984 volt az eredeti megjelenés. Morikante hozta nekünk a jeké-jekét. 2026-ban megjött Octavi, és megremixelte egy igazi modern Afro House remix, kerekedett a jeké-jekéből.

És hát az van, hogy nagyon rövid a zene, úgyhogy megyünk tovább, érkezik a következő zene. Egyenesen lehet mondani azt, hogy Afrikából, de nem Amerikából. Szóval az atlantai születésű, vagy éppen Atlantában felnövő Christopher T. Brown, aki nagyon is otthon van a house és az elektronikai, vagyis elektronikus zenei világban, és rengeteg sok zenét hozott nekünk az évek során, egészen pontosan 1994-től indult meg a karrierje a Vandu-ével, vagyis Vandu Kids. És hát lehetne sorolni, hogy mennyi minden zenét és zenei stílusban otthon van a csávó. A lényeg, hogy 2003-ban összeállt, vagyis megcsinálta a Delia nevű formációt. Abba meg azt énekelték, hogy Delia, be strong for me. Légy erős. Értem. Ez jön most itt a Szuperen.

Szerkesztőség megérkezett, Pistola barátom is Kemenes Pálfáról azt mondja nekem, szia, haver, csatlakozom. Hello Pistola, hol van Micula? Karcol-e már? A kösi. Majdnem kimondtam, de inkább nem.

Azt írja nekem Pistula barátom, hogy viccel anyom egy olyan laza 12 órás műszakot. Remélem rajtad, barátom, azt mondja, én meg videót szedek, úgyhogy többet nem jelentkezem. Akkor valamit elcsesztem. Úgyhogy ha többet nem jelentkezem, akkor valamit elcsesztem. Á, hagyjad már. Kicsit megrázod magad. Na de történt már ilyen? Oh yeah!

song for me, Delia, azaz Chris Brown. Egyenesen Amerikából megyünk tovább itt a következő zene. Ha már egyszer így visszaugrottunk 2003-ba, akkor 20 évet most előre ugrunk. Jön megint egy feldolgozás. Annak a csajszínak, vagy annak a zenének a feldolgozása, amit igazából egy előadó, egy hajléktalan néni, egy DJ, egyébként hajléktalan DJ, lehet azt mondani, adott létre többféle változatban, évek során, mindenféle verzióban próbálták megjelentetni, aztán nem jött össze, aztán megint, és a 90-es években, a 90-es évek végén hatalmasat robbant. Majd 2023. november 3-án kiadták már megint, feldolgozva természetesen Simone Vitullo és a Camorra közöse. Na persze, természetesen az eredeti a Sonic, és jön az It Feels So Good. Nagyon fincsi lesz, figyelj!

zene, ami arról szól, hogy tényleg bántani akarsz engem. No de nem. A zene címe, Do you really want to hurt me? Do you really want to hurt me? Tudod, előre énekelnek. Természetesen nem az eredeti verzió érkezik, hanem egy 1998-as feldolgozás. A Culture Club és az I Just Wanna Be Loved mini albumján ott volt a piódalon a Do You Really Want To Hurt Me? Egy Cleaver remixben ez fog érkezni, most a szuperem, figyelj, hagyd a kagylót!

Grand Grand Jolly.

És ha már egyszer egy óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light DJ Simonnal, azaz velem egészen 2 óráig. Úgyhogy még majdnem 1 óra hátra van. Aztán, ahogy elnéztem a napot, mármint a mai napot, az úgy néz ki, hogy 2-től 4-ig érkezik hozzátok. Itt a Superen Dr. Tom, a Dance Doktora. Oh yeah. Majd 4 órától 6 óráig Mr. Rain váltja. 6 órától 8 óráig Ücsi a délutáni fiesztával hozza a fincsi zenéket. És általában szokott lenni minden szombaton 8 órától DJ Robix jön a live sessionnel. Ki tudja meddig? Amíg bírja a csávó, addig szokta pörgetni. Ismerem, ismerem. És jó zenéket szokott pörgetni, az biztos, mint ahogy a többiek is. Na de menjünk tovább, lehet azt mondani itt a Superen. Csak és kizárólag a fekete korongok ebbe a 2 órába. Aztán Doki meglátjuk, hogy mennyire szinkron gombos. Fú, de nagyképű voltam, semennyire, mindig ő is jól csinálja. Jó csak tényleg jól csinálja, szinkrongom nélkül. Vízvezeték szemelő ruhába, ott áll a pult mögött és nyomja, de addig is hallgassuk ezt és énekeljük együtt.

Itt van velünk Bandez is, azt írja, hello Simon, vagy ez a hegesztő is fülel Csorvásról. Üdv mindenkinek, aki itt van velünk. Én is így gondolom, Bandez. Wow. Na de menjünk tovább. Nem állunk le. 2001, egyenesen Anglia, jön Satoshi Tomi. Featuring Kelly Ali. És az a bizonyos szerelem.

Na tessék, Amerika is megébredt, lehet azt mondani. Az Ocean City. A Sunrise. Itt van velünk Fritjó, azért reggel 7 óra. És a Simi Mária dúdolgat. Morning, good morning. Hello Fritjó. Ugye de örülsz az én hangomnak, így kora reggel. Oh yeah. Hello Fritjó. Toljuk meg akkor. Úgy nagyjából egész napra, nem? De... Oh, oh, yeah. Lovász Károly Karcsi barátom azt írja, micsoda az elég barátom pont ide való. Nekem a körömpölkölt főzéshez. Oh, oh, yeah. Ahogy Basis írja, hogy jók a zenék. Hogy ne lenne. Tőled van.

és már ilyen kellemes kis vokál zenéknél járunk, akkor menjünk tovább azzal, hogy jön Kylie Minogue. A szemedben, benne a szemedben, In Your Eyes, nagyon fincsi remixben, 2001-ben fogta magát Seaton Palace, és megcsinálta a legjobb remixet ebből a zenéből. Szóval jön Kylie Minogue, és az In Your Eyes.

nekem annyi a bajom a körömpölkötte, hogy én szó szerint utálom. Nem bírnám megenni. Ez van, sajnálom. Hó, az az ég, Kylie Minogue. Mazsinál is beugrott. Nem B, M, Mazsi. A legjobb, Kylie Minogue. És egy igazi szempler, lehet azt mondani. Oh yeah, itt a Szuperen.

Aztán az van, hogy a következő zene, fóha, mennyi mindent el lehetne mondani róla, úgy nagyjából mindent is. Jön az előadó Tom Rowlands és Ed Simons. Valamikor 1989-ben találkoztak a manchesteri főiskolán és megalapították az ő kis csapatukat, a The 237 Turbo Nutters. Aztán innen jött mindenféle mellékág, a The Dust Brothers, meg az ilyenek. Aztán úgy voltak vele, hogy szerintük meg kell változtatni a nevet. Úgyhogy jött, és azt gondolták, jött az az ötlet, hogy mi lenne, ha ők lennének a Chemical Brothers, a kémikus testvérek. Jön a The Chemical Brothers 2015-ös albumjáról. Az egyik nagy kedvenc, lehet azt mondani, most már. Az album címe a Born in the Echoes, és azon volt egy zene, a Go. Na húzzál innen, lehet azt mondani. Ami nem lesz más, mint, és ezt nem mondjuk sokszor, az Apex, a 2026-os film betétdala, magyarul a csúcs ragadozó, Charlie Theron a főszerepben. Ez volt a vadászos jelenet alapzenéje.

Ninja Brothers és a Go! Oh, yeah. Itt a Szuperen! +3704599995 még mindig lehet írni nekem, és nagyjából még úgy 33 más percem van hátra. Majdnem azt mondtam, hogy másodperc érteltő, de hülye vagy. Aztán érkezik hozzátok a doktor, a dance doktora, a tánc doktora, Dr. Tom. Oh, yeah. Itt a Szuperen! Úgyhogy senki sehova. Egész nap élő műsorok itt a Szuperem. Dr. Tom után érkezik Vane, aztán Öcsi. Majd DJ Robix. Oh yeah, ki tudja meddig? Szóval, hölgyek, urak, tessék maradni és kagylózni és figyelni. És fülelni. Mi meg megyünk tovább, 2022-ben ugrunk vissza augusztus 13-ára. Jön Henry Bergman. És egy kis... Agyvizsgálat jön, jön a Mind Control. Ez is Fincsi. Oh yeah.

Kazsi azt írja nekem, hogy gyere, Szilvi, csülökpékné módra. Szilvi lesz csülökpékné módra. Ne vágtad a Szilvit, ne basz meg. Hát bocsánat. De most hogy van ez így? Mindegy, megyek. Jöhet. Oh yeah. Ez csak azt írja nekem, hogy ez jó hír. Akkor nyugi, ha egyszer végül... Látsz? Se köröm pörköltet, sem pacalt nem fogok kérni, ugyanis én is utálom minket. Hát igen, ilyeneket nem fogsz nála menni, azt tudod én. Csak fincsit. És a Isán azt írja, kedves DJ Simon, azt akartad kérdezni, hogy itt vagyunk, akkor a válasz egy nagy igen. Minden szavadat és muzsikádat figyelemmel hallgatunk. Ez az. A kajdózás itt a szuperen. Ez meg itt egy Mind Control. Átveszik az irányítást az agyad felett, a zenékkel, oh yeah, itt a szuperen.

ki nem emlékezne 1995-re? Hát mindenki. Nagyot robbantak a diszkók, a klubok. És hát jött a Fadeless. És azt szoktam mondani, hogy Fadeless nem lesz. De ez itt egy 2026-os remixe az Insomniának. Oh, yeah. Jön egy kis alvak.

Itt van velünk Kese. Azt írja nekem, hello, szuper halló, Simon. Na csak azért, így fú, náztakú, ma bocsánat. Na csak azért, és fú, hogy más a szarvasragú plusz, szuper. Némi sörrel, jó közenék, köszönöm szépen. Hát azért most már így szívesen csatlakoznék oda, Kese. Oh yeah, úgy tunkolnék a kenyérrel, uaj. Isten ilyen néz ki, küldött Kese nekem egy képet. Hát, olyan rondákat tudnék mondani. Jaj. Figyelj, mondd meg már nekem, Kese, figyelj, mondd már meg nekem. Vörös boros. Olyan jól néz ki, hogy még. Küldött egy képet. A ragyog. A ragú. Lehet azt mondani. Csöpög a nyálam, ebéd még nem volt, de majd lesz. Száraz tortellini lesz. Oh, yeah. Még rímelt is. Igen. Get no sleep.

bizony a fétlezés az Insomnia. Egy Kevin Van Riken remixben, ami sajnos csak is kizárólag digitálisan jelent meg, de nem lent, nem jelent gondot. Nyomatjuk itt a Superen. Igen, majd egy üveg ugrott bele a szélre nekem. Kesem, hát ez az. Jövök. Hova kell mennem? Egy címet kérek, és már indulok is. Igaz, hogy egy kicsit sokáig fog tartani innen Svédországból, de jövök. Jövök.

sőt tudom. Figyelj, jön a következő zene, vagy éppen előadó. 1997-ben jelent meg az a verzió, amit mindenki ismert. 1993-ban jelent meg egyébként az eredeti verziója. Jön az Energy 52. Nem az eredeti, amit nagyon kevesen játszanak. Egy 2023-as remix. Oh yeah, végig pofáztam, nem baj. Szóval jön az Energy 52 és a Café Del Mar.

Puszi Szandi. Hát én is így gondolom, most ha nyomsz egy képet és elküldöd nekem, csak hogy jobban folyjon nyálam, akkor fogok neki örülni. Igen, a fét lesz is pasitól van. Ja nem, ez nem. Ez meg abszolút nem, mert ez bakelit.

figyelj! Figyelj, Szandi, ne haragudj! Néha a diszlexián bekapcsol, és hát az van, hogy én félre olvasok dolgokat, vagy éppen nem olvasom el a dolgokat rendesen is. Szóval nem gyönyörű, hanem gyöngyösi bornapok vannak. Jó van, na. Szóval elnézést, és akkor még egyszer azt írja, hogy a gyöngyösi bornapok a tűzoltóság C csoportja főző versenyen vesz részt. Két kamarás és három jéger között a Super DJ-t hallgatja, vagyis engem és minket. És sok sikert kíván a srácoknak, Szandi! De amúgy a gulyás gyönyörű. Tudom, az csak az lehet. Adjál már egy képet róla, hadd folyjon a nyálam, oh yeah. Majtika itt van, és azt írja, itt vagyok. És a tessel hallgatom az isteni muzsikádat. A kedvenceimet húzod, topos, fólos. Kocika. Igaz, én retro utazás, az ifi korom nagy pillanatai ugranak be. Csak is a jó természetesen. Ah, oh yeah. Hello, Majti. Jó kajdózást neked is.

95, akkor jelent meg az első feldolgozása. DJ Misha és a DJ Team. Jött nekünk az Access. Oh yeah, ez meg itt egy feldolgozás 2026-ból.

egy olyan zenére, aminek az eredeti verziója 1997-ben bukkant fel. Bocsánat, vagyis nem, 1997-ben bukkant fel, és mindenki a 99-es évben jött rá, hogy holy hajha, ilyen létezik és van. Lehet azt mondani, hogy sokat váratott magára a 2026-os verzió, de itt van és érkezik egy igazi kék lemezen. Érkezik a Three Divers on the Vinyl, vagy Vinyl, és a Grease 2000, azaz a Görög 2000, egy fincsi kis 2026-os Vintage Culture and the Three Divers remixben itt a Szuperen először. Oh yeah!

Ahogy elnézem, már kirúgtak innen. Pedig még be se fejeztem. Mazsi azt üzeni. Köszönöm szépen az remek zenéket, Simon. További szép napot kívánok neked és minden kedves hallgatónak. Mi festünk tovább. Festetek tovább. Érkezik hozzátok Dr. Tom nem sokára a következő zene után. Már ugrik is ide, és hozza a Fincsi Dance Doktoros zenéket.

Ugye mennyire tudok gitározni nyelvvel? Mindenen is. Oha. Megjött a Dance Doktor. Azt írja, szia, oh yeah, puszilunk, Évi. Meg a Zsuzsi.

bosszilom. Már csak egy zene. Egy kicsit belecsúszok a Dr. Tomba, a Tokiba. De szerintem nem bánja. Ezt szereti, hogy kicsit belecsúszok. Lehet, hogy nem, de most meg fogja érezni. Hisz hát, már csak egy zene van hátra itt, a Private Light-ban. A Three Divers on the Vinyl, és a Grease 2000 után. És stílusosan zárjuk a Private Light-ot. Jön egy 1996-os felvétel, és annak a remixe természetesen. Jön a körhinta, jön a Grooveyard, és a Merry Go Wild.

ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott a Super DJ Rádion. Ez volt a Private Light DJ Simonnal. Senki sehova, érkezik hozzátok a Dance Doktora. Dr. Tom, oh yeah! Na csácsubicse, sziasztok! Oh yeah!

Szép és kellemes délután kívánok mindenkinek, én a www.szuperdigirádió.hu-ról beugrik, Doki, sziasztok! 2 órakor gyerekek itt szombaton. Köszönjük szépen Simonnak és előtte Boriszkának, felejthetetlen. Jó, Boriszka felejthetetlen volt, és Simon felejthetőtetlen, tetlenséges. Jó kis adás volt, és várulás érte. Meg is írtuk már egymásnak. Most nézzük, Doki vagyok, tehát sziasztok! Van egy Viber számok 0-70-45-95-9-95. Jönnek az üzik természetesen, amíg beolvasásra kerülnek. Hogy mik lesznek a mai nap, gőzöm nincs, megmondom őszintén. Ahogy jön, úgy puffan majd, az, hogy jó napot kívánok és jó cakát is egyben. Egy biztos bakelit korongok is előkerülnek, már föl is készítettem egyet-kettőt. Vagyis, hogyha kettő dolog felkészíteni, ugyebár nincs több lejátszom. Na, csapjunk bele. Hogy sikén! És a Love on the Run. Sziasztok!

És már itt szombat van. Nézzük a mai napig, hogy állunk össze. 4 órától jön hozzánk Wayne kapitány, az öreg kapitány úr. Este 6-tól Öcsi. Egyszer éve nem volt itt a szemeit, a Viberen hülye. A szuperen. Majd jön hozzánk Robix is. Gyerekek, tele van a

két sikén egymás után back-to-back. Olyan sikénes a mai napunk. Sikén és Mayor Brandon. Egy jó kis hogy viszed, mit szóltak? Itt van a

Minutes Climbert. Rengetegen vagytok, hál' Isten. Lovász Karcsi, maximális tiszteletem, doktor úr. Nagyon szép hétvégét és jó adást kívánok. Legmilyen tiszteletem is, hódolatosom is. Szia, Karcsi!

Itt van Kencsike, és szia drága Doki, sziasztok, szuper Kencsike Függel, továbbra is gyönyörű szép szombat délután kívánok neked, és minden kedves SDR hallgatónak. Kellemes zenehallgatás nekünk, és jó adás neked. Pucsika, Encsike. Szia, szia. A kis Encsike, hello. Figyelj.

Valami nap YouTube-on néztem, hogy... És igen, azért nem egy mai csávó. Még nyomta a bulit ezzelre. Ha jól látom, Ibizán volt, kérlek szépen egy kávézóban. Én természetesen a tengerparton. Rengeteg ember ült a kávézóra, és ott nyomta a zenét a kávézóban.

van Bandec és Hello Doki. De beindult ez a délután, hogy ez a hegesztő jelen Csorvásról. Üdv mindenkinek, aki a legjobb rádiót választotta. Tessék csak tórni a zenei recepteket. Kedves Bandec imádás, ciao. Hello Csorvás.

Nézzük a folytatást. Szintén egy, szintén egy, hát szintén egy, egy sikén, szintén igen. Itt van az offshore. Mindez a Disco Citizen remixben. Mindez itt a www.superdigiradio.hu-n.

ismét Viber 0-70-45-95-995. Csodásan szép szombaton napot kívánunk neked, kedves Doki Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből, az itt a család jelene. Nagyon örülünk neked, és a meglepinek kívánjuk, micsoda kívánunk csodás hétvégét mindenkinek, és persze egy nagy örülés oda, hát a hegyeken túl, a hegyek közé. Kedves is a család imádás oda is ezerre. Hello Erdő-Szentgyörgy! A szél sikén után pedig belegyalunk egy fekete korongba. Mi is van ráírva, azt mondja, hogy nyami, history. A dal címe pedig Jordan lesz, kicsit recse, kicsit ropog, de akkor is a mi kutyánk kölyke, figyelj!

0: Dr. Tom.
1: Nocsorról beszéltem, óriási imádás volt felé, tehát History és a You're the One.

Ismét Viber, Tibor Tomi is itt van. Dr. úr, jelenlétét ebben a korai időpontban is aláírtam. Tomikám, megtisztel, hogy itt vagy velünk. Szia, ciao!

nézzük tovább akkor. Indul a bal oldal, igen, a baloldali bakelit korong. Hiszen után egy olyan óta, amit biztos, hogy ismertek.

Ti Schmidt-Weiber, Szatmári Erika is bejelentkezett. Szép napot, doktor úr! Mi is itt hallgatózunk. Puszi nektek, Erika és Tipcsi! Megmilyen hódolatom és tiszteletem, uram! Óriás várulás oda is!

Úristen! Jön egy másik fekete korong. Kicsit karcos, tehát ráraktam annyi súlyt, mint az őrület. Bízom benne, hogy azért lejátszható lesz. Érdemes meghallgatni Rég szólt itt a Szuperen.

Viber, kedves Árp is itt van velünk. Üdv, remek zenék, kutyáim, nyírom, eső, szitál, pálinka, sör, röviden ennyi. Szó szerint röviden. Hello kutyuk, szia Árpi, ciao.

már hisztéria volt, akkor Encsike is ír még egyszer. Drága Doki, én csak egy hisztérit ismerek, amit én szoktam csapni néha. De sokkal jobban cseng. Gondolom azért oda rakod rendesen magad, amikor mit tudom én, letörik a körmed, hogy tudja a tök. Hol kemény lett. Na nézzük, van nekünk egy gyönyörű hangunk. Úgy hívják, hogy Szekeres Adrien. Egy jó kis Terbinski válogatásról.

Itt van egy golyó is, legmélyebb tiszteletem, doktor úr. Sziasztok, szuperek! Ki szereti a krízes tésztát? Várjál, szedd alá, hogy szoktad, mindenkinek remek hétvégét! Én mondtam, bírom, hogyha úgy le van öntve, mit tudom én, majdnem azt mondtam, hogy lecsóval, ami jó lekvára, vagy esetleg nutellával, de agyon öntve, úgy azért kibírható.

Nézzük a másik oldalra. Kivételesen most nem babba kell itt korong fog forogni. Legalább nem fog ugrálni. Itt vanünk Dávid is, nagyon jó nyomod. Üdv az osztrák határ mellől, János Somorjáról. Letolhatnád az Age of Love nótát. Nem is hülyeség.

velünk Simon Tornya is. Ladás Szabi írja, hogy Simon Tornya becsatlakozik. Hello Simon Tornya. Hello Ladás Szabi. És ha már Ladás Szabi. Tegnap vettem egy olyan zsiguli, gyerekek. Atya úristen. Bődület, bődület.

csodát veti a... Amúgy sajnos már én is csak exladás vagyok. Hú, hát régen gyerekek, nem mindegy. Tudni kell, hogy jó 10-15 évig versenyeztem Zsigulival.

itt van Age of Love és az Age of Love. Charlotte és Enrico remixében itt a www.superdjradio.hu-n. Megmondom őszintén, ez is megvan bakarítani, de lustaság fájna üvöltenék biztos. Mire megkeresem, mire fölrakom, mire rárakom. Mondanám, hogy öreg vagyok, de hát nem vagyok az. Na figyelj!

megmondom őszintén, akkor Zájt, ez az úriember egy irány mutatott, nem kicsit. A kénekel Kirsty Hawkshow. És a holland fene gyerek Tiesto.

Tényleg szépen az előbb kimentünk. És azt hittem vissza, hogy olyan hideg van, mint az őrület. Ugye fönnlakunk a Mátrában, fönnlakom a Mátrában, fönnlakunk inkább. Hát ott be kellett gyújtani. Nincs mese. Kezdődik megint. De szeretjük nagyon. Na mit találtam erre, figyelj! Érdemes!

0: listen, it's your decision. From face to face, from soul to soul, and the whole generation is out of control. Goodbye to the past, hello to the future.
1: As the story continues, Hisham, there's no fate. Emlékszem még ennek az eredetét is megvásároltuk, a Zion volt és a No Fate.
0: No,
1: szerintem az első 10 lemez között benne volt, amit vásároltunk még régen a DJ Service-ből. Egyszer majd azokat is lejátszuk. Olyan igazi könyv csorgató, de nehezen jött ki. Olyan kellemes kis hangzása van neki.
0: No fate.

Ha már ilyen stílus, akkor Dokinál mindig becsúszik egy Wasp Vision. Megmondom őszintén, ha már tényleg ez a stílus van, akkor nálam a Best Of mindig a Wasp Vision volt. Hogy az Armin, az öreg Armin még a gyerekkorából. Itt vannak az Everything. Alien Fila remixében. Figyeldöd a két dob közé. Húzza a basszust. Szintén az, ami bődület. Érdemes rá fülelni. Szólok mikor, figyelj! Á, gyerekek! Na most figyelj, Super DJ Rádió!

és ez ráadásképpen olyan hang dukál. Igen, van ilyen szó, hogy dukál, igen, van, és akkor mi van, na van, kész. Tehát olyan hangja van a csajnak, hogy pisi ész tőle, figyelj.

Balázs is írja, hogy ej, Tomi, mindig csak a panasz árad előled. Egyszer az a baj, hogy 35 vanok stúdióban. Most meg az, hogy hideg van, nagyon jó a műsor. Üdv mindenkinek, pasikám. Villanyszerelő királya, imádás ezzel. Különben igen, én ilyen vagyok.

visszatérünk majd Bazsikám rá, hogy igen, idővel most már tényleg lassan aktuálisá válik, hogy villanyal szeretnék tölteni majd egy elektromos kis paripát, és nem a két rollerről, ami a ház előtt. Mindegy, majd beszélünk róla. Anya, beadta a derekát, és lehet, hogy eladjuk a flexet. Nem a kis flexet, hanem a nagy flexet. És lehet, hogy benézzük egy kis Teslára, vagy még nem tudom mire. Egy a munkába járás nekem nagyon-nagyon horrorisztikus összegeket húz magával ki a zsebemből.

de hülyeségeket beszélek, hát most már 5 rongyot kapunk, nem? A hülye nem? Hát veszeg ilyet. Vicc. Naponta 12-ért tankolok. Biztos segít ez az 5.

És ha már jó a mély, jó a női hang, egy jó kis szint is dukál hozzá, szintén dukál, ezt már kétszer mondtam. Figyelj! Ültet What's Vision és az Everything!

bődület zene volt. Na, indítsuk rá a fekete korongot. Nézem a tokját, sötétkék tokban. Tündököl előttem. Egy nagy egyes van rajta. És elé pedig azon írva, hogy Rank.

Garai Tibi is itt van velünk, tengermély tiszteletem, doktor úr, sziasztok, szuperek, kellemes szép hétvégét és nagyon jó szórakozást mindenkinek. A Garai család és Kálós Emlén egy csodás nap után csatlakozik. Hello Kálós Emlén, és hello csodás nap után. Szia Tibikém, hello Garai család.

Mi miközben küldött képeket, és hát tényleg gyönyörű napotok volt, gyerekek. És ha jól látom, az elején még 21-es van, 2 darab. Láttam egy párat Kecskeméten. Tudni, hogy légvédelemnél voltam régen egy messzi-messzi galaxisban, még 18 évesen katona. És elvittek minket egy ilyen kitelepülésre Kecskemétre. Imitálnunk kellett, hogy lelőjük a 21-eseket, meg a 29-eseket, mert akkor már voltak 29-esek is. Összeállt egy 21-es. Tudni kell, hogy 5-ször, de vagy 10-szer akkora hangja van, mint a 29-esnek volt. Úgy nevezték, hogy időjárásgép. Ugye felszáll egy gép, és akkor megmondja, hogy milyen időjárás van, nem, mintha azt nem látták volna előtte. Mindegy, ez volt. És aztán kaptuk egy visszajelzést, hogy szitálva előtt mindenkit az 1-21-es. Mármint minket ott lent. Imitálva. Persze, meg különben nem zenélnék itt. Micsoda emlékek ezek is, jó

Balázs írja közben, hogy oké, mindent megoldunk, mindent is feltöltünk, figyelj. Rollert, autót, pizzait, motort, Teslát. Hát az autóját után jön a Teslait. Külszíni tétedéken lesz egy kis változás az életemben. Ráuntam erre az ellenőrzésdíjre 25 év alatt október 1-től. Az MVN-nél maradok, de a napelem parkok üzemeltetésével fogok foglalkozni szerte az országban. Hát akkor Bazsit elvesztettük szerintem, annyi munkája lesz az őrület. Bazsikám, itt volt az ideje. Gratulálok!

Remixem ezt a lemezt. Együtt tettem egy másikkal, ugyanez az előadó, kérlek szépen, ugyanennek a előadónak egy remixe, vagyis hogy két remix lemeze. Itt szól az egyik most. A másik pedig a Hypnotic Tango vagy a

Palli pillázzunk tovább. Az úriemberre versen nem más, mint CJ Stone. Az öreg CJ és a Stone és a Mix. És hát igen. www.superdigiradio.hu. Még mindig doki. Még egy 46 percig, aztán jön hozzánk Vina.

Mi volt ilyesztő is a Lennon idős, hogy CJ Stone Mixben? És mik akadnak a kezemény közé? Béla Béla elemér. Hét nap is egy hétvége. Gyerekek, hát ha már hétvége van, nem? Hülye, hét nap is egy hét nap.

0: no 12 inch remixében. Strut. What the fuck, akarom mondani F-A-K.
1: No, what is what?
0: Nem, F-A-K, bocs, mert magyarok vagyunk.
1: Strut.
0: Hát hülye vagy.
1: They just strut. What the fuck?
0: Sons of 69. Original mix, man. Itt van Fatboy Slim.

És mit találtam erre, játszunk már, ja? Ó, Jézus, gyere le! Emlékeztek még arra a filmre, hogy a Trainspotting? Annak volt egy címadó dala? What the fuck? És most jelen pillanatban Ice MC is itt szerint ide gondoljatok, hiszen az is szerepelt abban a filmben. Bármilyen furcsa, igen, Ice MC és az itt szerint ide. Egy igazán címadó következik, amit egyszer emlékszem, hogy voltunk még akkor, talán Pepsi Sziget volt, és fellépett DJ Rás, ugye nekünk menni kellett technobuliba mindenképpen. És hozott egy olyan scrunch mix-ét ennek a zenének,

Itt még, hogy a többi sem rossz. Na de nem is csoda, hiszen doktor úr, tálalja nekünk mindez. Ó, köszönöm. Thunderbird és a Bon Sleepy. Kivitesen a rádió verzióban, hiszen gyerekek, azért valljuk beszítén. Ez a nóta, ha jól tudom, ilyen 10 és fél perc legalább.

hadd pillázzunk tovább. Public Domain. Nem elfedni, röpke 23 perc, hogy jön hozzánk Vayne. És folytatni tovább a szombati őrület itt a Super Ügyi Rádión.

Mert megint mit találtál, te állat? Jönnek ilyen üzik. Public Domain után itt van Emmanuel Toppe. És az Acid Face.

Hidegrázós gyerekek. Itt van Gyurcsi, annyit ír, hogy ez a mix igazán piacképes. Milyen megtisztelő. Hello Gyurcsi! Hagyja úristen, kapaszkodj!

Tudni kell, hogy mindenki nem maradt ezekre a zenékre, amikor a Super Egy Rádió találkozón nyomtuk ezeket a Vocalitről. Úristen, mekkora buli volt, gyerekek! Jövőre megvan már a dátum. Úgy, hogy kapaszkodás lesz ezerrel. Figyelj!

ismét Viber. Itt van Edika is. Szia, nagyon királyok a zenék, good Verika. Köszönjük szépen. És erre megint mit talált ez a doki, mit talált?

Egy óriás kedvenc a folytatásban. Jól nézem, van még 7 percünk a vén után, vagy vén előtte, hülye vagyok. Itt van egy Dream One és a Reflect.

Ismét Fiverre. Szabó Tibi is itt van velünk. Csak így tovább, Doki. Balló szög jelen. Hello, Balló szög. Milyen megtisztelő a mondat. Köszönöm szépen. Nagyon aranyos vagy.

az útcsó zenét. Dream One és a Reflect után itt van velünk Potato Heads. Már a banda neve mindent elárul, gyerekek, Potato Heads, azért mondom valamit. De normálisnak. Itt van a Mix the Master, CJ Stone és Shabak Roll remixében. Tudni kell, ez a két úriember még régeségen Eurodance játszottak. A Buzz Bumpers néven futottak, tehát CJ Stone és Shabak Roll.

És ha már nagyzenelkőben, akkor tudni kell, hogy hát ezt a kortályt nem kevésszer játszottuk el. Itt vanünk, Fater, szép napot kívánok, Doki! Üdv minden szópennek, finom kis muzsikák!

Csányi Jani írja, hogy sziadok, jó a műsor, nagyon szuper. Tárcsán sütés, rántott hús és karfiol és cukkini. Nyami készülés a jövő heti mitor indulása kamionnal irány Európa. Jó adást és jó hétvégét kívánok. Köszönöm szépen a segítséget Váromnak, Ritának, Bacs Bokondolná. Mi köszönjük, hogy itt vagytok. Szia, Bacs Bokondolná. Tap tap tap, tap tap tap, tap tap tap, tap tap tap. Hogy beszerettem. Figyelj, jön az item. Számoljunk vissza együtt. Egy. Két. Három. Egy, két, három, gyere!

Nos, Donki búcsúzik, tehát jó hozzánk vén. Imádás lesz minden perce. Az biztos. Szuper Digi Rádió. Sziasztok, ciao.

0: Super DJ Rádió.
1: Neked zenélünk. SuperDJRádió.hu.
2: Borsod Ivan?
3: Yes, master.
2: Ez a Resti a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Rain in Action a Restiben.
4: Mr. Wayne,
5: jövök már.
2: Hát szép jó napot kívánok mindenkinek, egyben kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozást a mai délutánon. Minden tiszteletem azok ki, akik a csodálatos időjárás ellenére bennünket választottak.

0: 1976-ot írtunk akkor, amikor Jean-François Maurice átesett egy gége műtéten, amikor is egy elég rendesen reszelőt építettek be a torkába, ami miatt máig irigylem, ilyen reszelő kéne nekem is. 28 fok árnyékban Jean-François Maurice.
1: Hozzátenném, hogy én csak reménykedek abban, hogy nem lesz gége műtétem. Sajnos nem javul a hangom, úgyhogy ez is egy szerkesztett adás. Kommunikálni most is csak a Viberen tudom.

valljuk be tulajdonképpen akárhogy is, de brutális ez a nyár. Hiába ábrádozunk arról, hogy méz édes, meg ilyenek, ez embertelen, ami most van.

Igazán, hogyha belegondoltok, tulajdonképpen minden napot úgy élünk meg, mint hogyha egy éve nem esett volna az eső. Ez Selena Gomez. És egy év eső nélkül.

Igazából azért bolond ez a nyár, mert vagy úgy élünk meg minden napot, hogy szinte egy éve nem volt eső, vagy pedig úgy, hogy derékig állunk az igazi sivatagi esőben.

néhány veszélyes dologra is föl kéne hívnom a figyelmet, többek között elég veszélyesnek tűnik limonádét inni Alexandra Stannál, hiszen ez függőséget okozhat,

Azért egyet ne felejtsünk el semmiképp, hogy vannak dolgok, amik a vízben valóban rosszat jelentenek. Én még olyat nem hallottam, hogy valaki sörbe fulladt volna bele, de a vízben már többen, úgyhogy maradjunk az egészségnél, mert hogy a sör az tele van mindenféle kőzet, ja, ásványokkal.

azért néhány dolognak a mértéktelen fogyasztása komoly problémákat jelenthet, úgy, mint 2012-ben Zack Noelnek. A nóta címe ugyanis az, hogy hol hagyhattam el a bugyim. Where lost my underwear?

következő hölgyem egy igazi nyári szerelemről beszél, már jegyezzük meg, fiúk, hogy 1988-ban Sabrina bizony mellbedobással nyerte a nyarat.

Na, és hogy legalább egy kis hűsörést is hozzak a dologba, azért legyen hó, legyen hó, legyen hó, annak ellenére, hogy utálok 40 fokba havat lapátolni. Ez Michael Bublé. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Úgyhogy hűsöljünk egy kicsit. And I've brought some corn for popping. Mindössze másfél

Lady Snow, Lady Snow, Lady Snow, azaz legyen hó, legyen hó, legyen hó. Hát bizony nem ártana bennünket egy kicsit hűsíteni. Az ábrándok után visszatér a nyár az oroszok italóászával, D-White-tal.

0: Verjük fel az alvókat!
1: Joe Reagan!
2: Nem szereted a zenét? Rossz helyen vagy? El lehet innen menni? Ez a Super DJ Rádió. Világos? No, szevasz! Szóval, hello nyár! Bármennyire büntetsz bennünket, mi jól érezzük magunkat?

Egyelőre csak mindent elborító, iszonyatos meleg van. Mondtam is a páromnak, hogy meg kéne kérdezni a jó Istent, hogy mit süt tulajdonképpen, mert lassan már kezd odakozmálni. Ennek ellenére a nóta címe az, hogy Beautiful Day, ez az egy gyönyörű nap,

Most a meteorológus ismerőseim azt állítják, hogy kb. 50 év múlva nem lesz ritka itt a Földön a 47 és 49 Celsius fok. Ehhez képest a Banditos Bonitos kér még egy kis napfényt. Hát ezek meg vannak budjálva. Lassan odakozmálunk.

Igazából a következő nóta meséli el az, hogy miért kell strandra mennünk, azért kell, mert ott nincs határ, nyugodtan merezgethetjük a szemünket. Jön a Clubbing Man! No limit on the beach.

bizony nem nehéz elképzelni azt, hogy a homokban fetrengő csávók éhes szemekkel kutatnak zsákmány után a tengerparton. Rémlik a nóta, Dirty Dancing, éhes szemek, és ez a Páriankor.

És ha az éhes szemek megtalálják a zsákmányt, akkor jön az akasztás, némi fárasztás, aztán kidobjuk a hálót, és jöhet a jaba, jaba, jaba.

Hát sajnos nekünk nincs igazi beachünk, bár hozzá kell tennem, hogy a Balaton partja is egész rendesen benépesül, mondjuk egy Balaton Sandon. Na de hát kicsi ország, kicsi tenger, jön a Forever Club, valamint a Balatoni Láz.

Igazából egy olyan nyári hír következik, ami szinte lehetetlen, hiszen Magyarországon történt, méghozzá Balatonparton. Egy hölgy kiment a partra, és vitt magával 19 millió forintot. Ezt a pénztárcájában hordozta magával, nem is tudom, hogy miért. Aztán a hölgy úgy döntött, hogy a feltörhetetlen fürdőlefedő széfjével letakarja, és elment fürödni. És eltűnt a pénz. Nos, a következő nóta címe az, hogy mit gondolok a csajokról. Na de ilyen hülye bizony lehet akárki.

A vendégem Romániából érkezett, és szintén a nyárral foglalkozik, miszerint szerinte legalábbis elmúlt a nyár. Ne higgyetek neki. Ez a Connector. But I'm still walking on the sun, trying to find someone who can really give me some love and affection until the break of dawn. With no obligation, just for fun.

két hete nem látunk egy csepp esőt sem, pedig az az egy csepp is jó lesne tulajdonképpen, amit Marnik és Harris Ford fog elővezetni nektek itt és most.

Vörös Erikő ikénkek vezéreit szólt népéhez ma lépünk először új világ földjére. Vérveríték és könnyek mit sem számít, asszony kell, mindegy, ha szőke, mindegy, ha vörös, mindegy, ha barna, mindegy, ha fekete. Mi így vagyunk az esővel, úgyhogy jön a fekete eső és DJ Bob.

a naptár szerint is ősz van. Élvezzük ki a maradék jó időt.

0: Köszönöm, hogy a mai napon is itt voltatok velem. Átkozott új jó közönség vagytok. És azon kívül is köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét.
1: Percek kérdése is érkezik hozzátok, Szőlősi öcsi.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final

természetesen. Hatalmas pacsi és köszönet az előttem szóló kollégáknak. Nagyok voltatok, mint mindig. Breaking me!

És már is itt van velük Encsike. Sziasztok, szuperek! Encsike továbbra is füleld, gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek! Hello, Encsike!

Ez egy régi-régi ismerős Bob Marley. De közben érkeznek itt a Viber üzenetek is, a István is itt van. Szia, gyönyörű, szép estét kívánunk! Innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből is a család, örül, hogy újra hallhatunk téged. Ezeket tök jól olvasni, köszi!

Kolozs Imre is itt jön. Szép napot, hello, jó hallani felőled. Jó adit és szuper jó zenéket nekünk hallgatóknak, amíg... ami meg is van. Be kell ruháznom lassan egy szemüvegre. Nem hiába, öregszem. Na de sok a duma.

Keep on rising. És DJ Robisz kollega is beköszön nekünk, szavasz! Hello, öcsi, hello mindenki!

Köszi, köszi, kolléga. Nem mellesleg. 20 órától ő következik, tehát DJ Romix. Tehát nem menni sehova. Itt hagyni a Super DJ Rádión.

Oh no, so voilà. Zsolti a kamionos. Szó szerint olvasnám. Jóska a kamionos testű küldi mindenkinek, aki szereti. És meg egy mellékes üzenet. Ha végeztél, tekerj át egy üsszentőre. Zsoltika, innen is Isten értessen sokáig.

egy kis Jugel. És a Morenita. Jó hét pénteken! Lesz szerencsém élőben meghallgatni az urat!

Nos tehát. Emlékeztető jelleggel. 20 órától DJ Robix jön. Annyit üzen nekem, hogy hagyjak zenét. Ígérem, hagyok.

Don't Know Me. És Armand van Helden. És ezen kívül két muzsika fér bele. Hiszen érkezik DJ Robix. Az utolsó ütni fog.

to Cranberries. És a Fiddle. De jó volt ez is akkor.

Na szóval! Ennek a muzsikának története van. Annak idején létezett itt. Egy úgynevezett ifjúsági klub. Amit Drisa barátommal vittünk. És ez a zene nagyon nagyot ment akkor. Úgy jöttek oda. Öcskösöm a Give It Up-ot. Hát ez van. Sziasztok!

Szép jó estét kívánok mindenkinek, kis csóka hölgyeknek is, üdvözlet az uraknak, sziasztok, sziasztok! Love in Dubai! Ezzel a remek zenével indítottam meg a mai műsoromat, szép estét kívánok mindenkinek! Visszatértem egy hét nyaralásból, és hogy miért ezzel a zenével indítottam a mai műsoromat, Love in Dubai? Ennek története van, és a későbbiekben el is mondom, hogy miért. Szeretném megköszönni Jocsinek a két órás remek műsort, nagyon kis szuper zenéket pörgettél itt, és én gondolkoztam is rajta, mint mindig, hogyha Jocsi van előttem, hogy vajon mit fogok játszani. De megoldom, okosban. Sziasztok, szép estét, hát remélem, hogy nem hiányoztam senkinek a múlt héten. Itt van velünk Isa István, csodás estét kívánok neked DJ Robik színen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az Isa család jelen, már vártunk, és oda neki mély, nem kimélek senkit. Itt van velünk Kolozs Imi, szia, szép estét, itt van velünk Györi Zoltán, szép estét, jó munkát kívánunk, jó zenélést kívánok, köszönöm szépen, érezzétek jól magatokat, és hát ki nem maradhat, Encsike, hello, szia, kedves DJ Robik, sziasztok, szuperek, Encsike Fülel továbbra is, gyönyörű, szép estét kívánunk neked, és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, kellemes zenehallgatást, nekünk is jó adást, neked Puscsika, Encsike, köszönöm szépen. És ugye hát nem kell mondanom a Viber számunkat, szia Imi, nagyon jó adit hiányoztál, köszönöm szépen, azért ne essünk túlzásokba Imi, mert még itt véletlenül zavarba jövök. És a Viber számunk plusz 36 70 45 95 995, és hogy miért indítottam Live in Dubai, ennek bizony története van, ugyanis múlt héten Dubajban voltunk kedves párommal, és emiatt ma este egy kicsit elkalózolok benneteket. Egy különleges helyre, nemrég volt szerencsénk Dubajba nyaralni, és gondoltam, megosztok veletek néhány személyes élményt erről a fantasztikus városról. Gyerekek, hát aki még nem volt, az már mondom, hogy tényleg, ha lehet, menjen el. Én elsőnek is óckodtam egyébként Dubajtól, mert... nem is tudom, tehát olyan túl, nem is tudom, hogy fogalmazzak, túl fantasztikus város, vagy nem is tudom, hogy gondolkoztam azon, hogy hát érdemes egyáltalán elmenni oda. De igen. Úgyhogy, és itt van Krumi György is. Szép estét! Hali, étel legyen velünk, szarvas is jelen, kajlózunk. Szia, szép estét, György! Na, úgyhogy indítom egy remek kis morandi zenével, Angels, a szám címe, és utána mondok egy pár dolgot, hogyha nem bánjátok. Kalózolunk egy kicsit Dubajba, mit szóltok hozzá? Csak egy pár dolgot, nyilván nem fogok tele beszélni két oroszán keresztül Dubajról, pedig higgyétek el, lehetne. Na, kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, és érezzétek jól magatokat! Isa István visszatért. Visszatértél, mint Terminátor, és a második rész is már jobb volt, és persze, hogy hiányoltunk. Köszönöm szépen!

Vésé, Imi, üdvözlük a tesódat is. Tesómmal hallgatunk, várjuk a beszámolódat, imádunk utazni. Üdvözlök még egyszer mindenkit.

Na hát akkor jöjjön az a bizonyos beszámoló, ha nem bánjátok. Ami elsőre feltűnt, az az volt, hogy ugye Dubáj tényleg olyan, mint amit a képeken lát az ember, csak az, amikor ott állsz előtte, akkor érzed igazán a méreteket. Az épületek, az utak, minden hatalmas és modern. Ugye már innen UK-ból indultunk egyébként a párommal, és ugye Isztambulba szálltunk át, és ugye ott repültünk talán 4 óra hosszát, vagy 4 is felett talán, UK-ból Isztambulba, és onnan szintén egy olyan 4 óra hosszás út, tehát összesen majdnem olyan 9 órás út, tehát az nem volt ez egy fapados járaton, nem volt ez egy kellemes dolog, de igazából megérte elmenni. És tényleg odaérkezésünkkor ugye taxival mentünk a hotelba, ami egy nagyon csodálatos hotel volt. És gyerekek, tényleg, hát igen, hát a képeken nyilván máshogy adja vissza, de tényleg olyan egyébként, amikor oda megy az ember, és mindenhol csak nagy épületek, és tényleg ilyen tényleg gyönyörű volt. Tehát én azt mondom, hogy szerintem aki teheti, vagy aki tud, az menjen és nézze meg. Köszi Peti ám, és itt sörözünk éppen, írja nekünk Imi. És a későbbiekben elmondom egyébként, hogy hova tudtunk sikerülni, vagy hova sikerült elmennünk, milyen helyekre ott Dubájban. De addig is szóljon nektek egy kis Medúza.

És itt van velünk Lovász Károly József. Hello, szia, szép estét! Hello, DJ Rubik, szép estét, hétvégét, és jó adást kívánok. Köszönöm szépen, jó szórakozást neked itt a Super DJ Rádióban, DJ Rubik műsorában.

Simi kérdezi, hogy nem is olyan drága Dubáj már, mintha úgy olyan helyre megy, hogy megszállni az ember. Ez tényleg igaz? Hát ez olyan dolog, hogy igazából ez szállodától függ. Egy, kettő, én nem gondolnám, hogy Dubájban bármilyen szálloda is nyilván van, biztos. Olyan szálloda, ami olcsóbb, nyilván olyan, ami drágább, és ez egyébként szezontól is függ. Mi pont abban a szezonban mentünk, amikor ugye ilyen nyári szezon, amikor kicsit olcsóbbak a szállások, mivel hogy nyári szezonban ugye elég meleg van ott Dubájban. Ugye mi is kifogtunk 40 fok körüli hőmérsékletet minden nap, és igazából nem is azzal volt ott a gond, hogy meleg volt, hanem az, hogy a páratartalom az volt a nagy, és így a hőérzet az embernek meg még nagyobb volt. Hát kimentünk akárhova is sétálni, és igazából azt lehet mondani, hogy mit tudom én, egy fél órán belül ugye már izzadt az ember, mint a ló, és a hőérzet miatt, tehát a páratartalom miatt. Dubáj egyik különlegessége, hogy néhány kilométerre a modern felhőkarcolóktól már ott van a sivatag. Ugye hát Dubáj mire épült ugye a sivatagra. Ami számomra nagyon érdekes volt, hogy egyik pillanatban még a világ egyik legmodernebb városában vagy, a másik pillanatban pedig már a sivatag közepén. Ez a kettőség szerintem Dubáj egyik legnagyobb különlegessége. És ugye a másik különlegessége, ami nekem igazából szembetűnő volt egyből, amikor oda mentünk, ugye az a mérhetetlenül nagy tisztaság, és tényleg, tehát azt lehet mondani, hogy szinte sehol egy szemét. Tehát bárhova bementünk, az legyen WC, ugyanúgy a reptereken, bárhova bementünk, hotelek, vagy akármi, vagy például a metróba, bárhova bementünk, mindenhol, tényleg enni lehetett volna a parkettáról, olyan tisztaság volt. Csak beugrottam köszönni, nem maradok, alvás van, holnap 13 óra meló. Atya úristen, köszönöm szépen! Hát akkor holnap kitartást, vagy holnapra kitartást neked!

És írja nekünk Imi, hogy a világ egyik nagy kincse lett, Dubáj az biztos. Köszönjük szépen, Dél-Koreába kéne elutazni. Én azt nagyon megnézném, vagy Kína, no meg Japán. Hát ezek is mind-mind olyan ország, ahol tényleg egyszer minimum érdemes elmenni. Nekem Afrika volt a legmesszebb utazásom eddig, az igen. Gratulálok hozzá! És itt van velünk Majtika, hát szia, szép estét, örülünk, hogy itt vagy velünk, és itt vagy DJ Rubix műsorában. Szia, lehet számot kérni? Ha igen, akkor mindenkinek azt, amit gondoltam, és tök jó, mert nem tudom épp mit gondolok a DJ, de az biztos hangzatos. Majtika, hát én nem tudom, mire gondoltál, nem vagyok gondolatolvasó. Na de írd meg, igazából nem kívánság műsor, de én azt szoktam mondani, hogyha írtok zenét is megvan, akkor szívesen lejátszom. Természetesen ilyen klubstílusú zenék, amik szóba jöhetnek, mert nekem csak azok vannak. Ha nem bánjátok!

Volt a köztetek esetleg olyan, aki járt már Dubájban? És ha igen, mi volt az, ami a legjobban megfogott? Ha esetleg még nem jártatok, felkerült-e esetleg a bakancs listára valakinek,

És ugye, mint ahogy már mondtam, Dubai a sivatagból lett világváros. Tűzétek el, hogy láttuk azt az egyetlen egy épületet, amikor ugye, amit felhúztak még legelsőnek Dubájba. És ha jól tudom, és ugye kedves párom az ugye jobban jártas ezekbe a témákba, mikor is azt egy év múlva talán le akarják bontani? Én nem is értem egyébként, hogy miért akarják lebontani azt az egyetlen egy épületet, ami legelsőnek fel volt húzva ott Dubájba. És igazából nem is volt nagy egyébként, de azt le akarják bontani. Nem is tudom, hogy miért. Egy emeletes házról van szó, nem is tudom hány emeletes. Nem nagy igazából. És ami ugye különleges Dubájban az, hogy néhány évtized alatt egy kisebb sivatagi településből a világ egyik legmodernebb és leggazdagabb városa lett. És ez így megyen egyébként, és ugye a hotelünk az elég, tehát a Dubájban a legmagasabb hotel volt, már nem, de az egyik legmagasabb hotel volt még régebben, amiben megszálltunk, ez egy 4 csillagos hotel volt. Nagyon szuper volt egyébként, le a kalappal. Akár az étel, akár a szoba, minden, tehát a kiszolgálás igazából. Jó, nem azt mondom, hogy a kaja az olyan túl valami volt, túl spirázva, de én úgy vagyok vele, hogy ha enni akarok, akkor úgyis találok valamilyen fincsóságot, amit meg lehet enni. Minden nap jó volt, minden nap tudtunk enni igazából. Semmi extra, és ugye hát azt akartam mondani, hogy a hotellel kapcsolatban ugye volt egy kis medence rész, az nem volt nagy, és medence, ahol lehetett üsölni, és onnan ki lehetett látni ugye a hánysávos 4, hánysávos volt az út? Ugye a hánysávos 4, hánysávos volt az út? 8 sávos út volt közvetlen a hotel előtt, úgymond.

És ugye ami a legdurvább, gyerekek, az, hogy a munkások, tehát a 40 fokba, a több mint 40 fokba, tehát a páratartalomba dolgoznak úgy, hogy be vannak öltözve. Tehát nem az, hogy mini, vagy miniszoknya, akár miniszoknya, rövid nadrág, rövid póló, hanem be vannak öltözve, gyerekek, és ott kell nekik dolgozni abba iszonyatos. Hát én egy rövid pólóval úgy megizzadtam, hogy csurgott belőlem az izzadság. Tehát annyira meleg volt. Mondom, nem is az, hogy meleg, a páratartalom.

És írja nekünk is a István, hogy azért szép és jó, mert nincs adó, ahol van adó, ott van szegénység, több adó, nagyobb szegénység, és a kosz meg a szemét. Igen, egyébként azt lehet tudni Dubájról, hogy ott ugye nem kell adót fizetni. De szerintem ennek nincs köze ahhoz, hogy most adót kell fizetni, vagy nem kell adót, és azért van szegénység, mert adót kell fizetni. Itt higgyétek el nekem, hogy itt beszélgettünk egy-két emberre, és függetlenül attól, hogy nem kell adót fizetni, viszont nem, tehát nem keresnek jól. Tehát akik ott dolgoznak, azok viszont nem keresnek jól. Tehát hiába van, hiába látszik az, hogy mekkora nagy gazdagság, meg milyen épületek. Higgyétek el, tehát a szegénység, csak pont, mondok egy példát, egy taxissal beszéltünk pont, aki nem is tudom hova alósi volt, pakisztáni volt, igen, és mondta, hogy 2000, mennyit keresett? 2000 dirhamot keresett, ugye az átszámítva, és nem is tudom, hogy az magyar forintban mennyi lehet. Nem tudom most így hihetetlen megmondani. 50 ezer forint körülbelül. 170 ezer forint, bocsánat, tehát 170 ezer forint. És igazából 2000 dirham az ott még mindig jobb, mint Pakisztánban, tehát nyilván. Viszont ő hazaküldi a felét, és a másik feléből kifizeti ugye a 400, képzeljétek el, azt mondta, 400 dirhamot fizet egy ágyért, tehát nem az, hogy egy szobáért, egy ágyért, amiben laknak, egy szobában laknak 8-an laknak, és ő egy ágyat fizet 400 dirham. Most nem fogok számogatni, hogy mennyi magyar forint, annyi amennyi, de hát higgyétek el, hogy tehát nem látszik az, hogy a gazdag, nyilván nem a bevándorlók, hogy az ottani dolgozók fognak meggazdagodni, nyilván, de csak egy példa. De ez érdekes egyébként. Na jön az a Dubai, Sunset in Dubai, szóljon nektek, és ne haragudjatok egyébként, hogy beszélek egyébként az élményekről, ha nem bánjátok, de egyébként nyugodtan írjátok meg, ha zavar, akkor csak zenélünk. És írj nekünk ki, hogy Robix, én valami klasszikra vágynék, majd ha lehet kérni, akkor rád bíznám ezt. Nem tudom, mire gondoltál.

És írja nekünk is a István, hogy 170 ezer forint, ennyi az átlagbér, amit itt Romániában keres egy elárusító, például a Penny, és ebből évente, vagyis 12 hónap munkából 4 hónapot elvisz az állam adóban, akkor ki keres jobban. Hát ez érdekes. Ezek nem bérek, ezek kényszerkereset. Hát ez elég szomorú egyébként.

És ha már Romániáról volt szó, ez a nemek hangú hölgyem, én is Romániából származik, Inna. És ha már a vérek nem is, de a szám címe Amazing, csodálatos. Szóljon mindenkinek! Itt a Super DJ Rádióban.

igen, igen, Isa István írja, hogy bruttó bér a 360, és ebből kézbe megy 170. Nem semmi. Na és a következő zene egy remek kis Ékszent és Dizzy. Stay with me a szám címe? Sajnos az a zene, amit Imi írt, az nincs meg. Remélem, hogy ez is megfelel.

És jön egy régiség, Alcazar személyben, és a szám címe, Crying at the Discotheque.

És mielőtt ez a remek kis zene elhangzik, vagy pörgetjük tovább, azért Dubájról se feledkezzünk el. És volt szerencség egyébként járni ott, hát kihagyhatatlan egyébként, ha az ember elmegy Dubájba, vagy bár akármilyen nagyobb városba, ugye érdemes megnézni a nevezetességeket. És ugye mi is ezt tettük, ugye a világ egyik legmagasabb épülete, a Burj Khalifa, ugye amely jelenleg a világ legmagasabb épülete, 828 méter magas, amikor az ember alatta át, teljesen más élmény, mint képeken. Egyébként ez tényleg így van. És ugye nekünk volt szerencsék egyébként felmenni, nem a legtetejére, hanem nem is tudom mennyi, hány emeletet mentünk, és ugye onnan néztük a Dubájt. Gyönyörű gyerekek, gyönyörű. És maga egyébként az épület is hatalmas. És volt szerencsék egyébként, érdemes oda egyébként este elmenni, ugye, amikor teljesen ki van világítva. Na. Hát, tényleg mese szép egyébként. Na, de majd később folytatjuk. Alcazar!

Nekem ez a zene volt, még nem is tudom melyik telefonomon, talán Samsung volt az a telefon, amiken már fel lehetett olyan zenéket, ilyen MP3-as zenéket rakni, még ugye ez még a hát talán a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, és nekem ez volt a csengő hangom egyébként beállítva, és az a telefon volt, nem tudom milyen volt, talán Samsung, ha jól emlékszem, és ugye már akkor fel lehetett ilyen MP3-as zenéket rakni, és emlékszem rá, ez volt a csengő hangom. Nagy zene egyébként.

Na és egyébként, hogy érzitek magatokat? Kedves hallgatók! Plusz 36 70 45 95 995, ez a Viber számunk. És még egy óraszáig elérhető leszek itt. Na jön egy kis Bob Marley, mit szóltok hozzá? Nem is játszottam még Bob Marley-t. A Django Man. Ki ismeri Bob Marley-t?

Encsike, itt vagy-e? Jelenkezzenek ki, az, aki itt van még, és hallgatózik. Következő zene Encsikének szólna egyébként. This is the right word, the more I think, the deeper it's hurt. Love, no isolation,

Na hát akkor jó itt vagyok, kívánok! Nektek Jancsike! Még a következő zene, akkor szóljon a vacsizós brigádnak. Egy remek kis Bad Boys Blue, You Are Woman, or You Are Not Woman. Gyuri Zoltán írja, hogy jó zenéket pörgetsz így este, köszönöm szépen! Itt van Encsike, itt van Encsike, ne aggódjunk! És Zolinak is keresek majd valami remek kis muzsikát.

És nem csak üzeni, üzenem neki, csak óvatosan a vodkával. Ez neked szól, Imi? Na, a következő zene szóljon Győri Zoltánnak, egy nemek is Rémekoly. Rémekoly, The Other Night, a szám címe. De majd csak kinyögöm.

És jön egy ismert muzsika. Inikamozi következik. És a szám címe The Hostopper. Ez egy ismerős zene lesz egyébként. Ha már Imi ilyen kicsit ilyen house-osabb zenét kért, akkor legyen kicsit house-osabb.

Köszönöm szépen, Jimmy, hogy megtiszteltél azzal, hogy elárultad be a kedvenc zenét. Nem is játszottam egyébként is, ez nagy zene.

Hát meddig legyek, gyerekek, meddig legyek? Nick Romero, Lose My Mind.

Kedves Robix, én személy szerint szeretném, ha még maradnál, ugyanis egy gyors zuhúj, és még csak utána tudnám igazán élvezni a fincsi muzsikákat, lazulni, inni egy pohár finom édes pezsit édesítővel. Atya úristen, úgy, hogyha tudsz, kérlek, maradj! Jó, lehet, hogy még éppen az asszony nem haragszik, még egy fél órát talán lehet, hogy rá tudok húzni. Mert már pislog a szemüvege alatt, egyen meg. Mint béka havat. Kikerekedett a szeme. Milyen csugár és Gorgon City-t szeretne. Ez pont egy milyen csugár egyébként ez a zene. All I Need számcíme. És utána legyen egy Gorgon City. Egyébként én leszettem valahonnan már Gorgon City zenét, csak még nem volt. Elfelejtettem felrakni pendrájval. Jövő héten pótolom.

És DJ Rubis, kedves párja, köszönjük neked azt fél órás túlórát is. Pucsika neked is, és szép estét! Kedves párom, viszont kívánja neked, Encsike, szép estét és a Pezsihez is egészségedre, csak ne édesítőszerrel.

Egyébként már lehet mondani, Jancsikéné, ha már lefűrött, akkor van Pizsi és Pezsi parti, ugye? Pizsi-Pezsi parti Jancsikéjéknél.

Na hát jó, beindultunk így a vége felére. Hát akkor maradjon se a stílus, mit szóltok hozzá. Az egyik helyen Pizsi, Pezsi Party, a másik helyen Vodka Party. És a Istvánéknál mi van vajon? Győri Zori, itt vagy-e még? Kik vannak még itt egyébként? Írjatok már. Ki az, aki itt van még?

Na akkor a következő zene szóljon Isa István és családjának. The Sound of Silence. Remélem, hogy megfelelő lesz a számotokra.

Járás és Helena. One Night in Dubai. Még csak annyit szeretnék elmondani Dubájról, hogy mindenkinek, aki csak teheti, menjen el és nézze meg. Nagyon szuper hely, nagyon szép, csak ajánlani tudom. Hála Istennek erős párommal sikerült eljutnunk, és mindenkinek ezt kívánom.

Úgy legyen imi, kívánom, hogy összejöjjön. Living on videó. Diego Costa.

Kedves DJ Robix és Robixné, hallgattam már végig a nyaralós élményeket, biztos nagyon csodás volt. Luxus és fényűzés Bakancs listán van. Minél előbb elmegyünk, tuti, még ti ott nyaraltatok, mi a párommal Svédországban jártunk hűsölni, felfedezni Stockholmot és környékét. Mi is imádunk utazni, idén előtte már voltunk Athénban, júniusban, áprilisban Bulgária, Szófia, januárban pedig Szicíliában voltunk, minden évszakban megyünk valahová. Tök szép helyeket fedezhet föl az ember. Ez így van egyébként. Csak akarat kell, és nyilván pénz meg szabadság. A többi nem számít. Hát nekünk is van még egyébként van pár dolog, még a bakancs listánkon, hogy jövőre fogunk menni, azt nem tudom, de majd párom eldönti, mivel hogy ő intéz mindent, ő az, aki, ő nagyon rajta van ezeken a dolgokon egyébként, én csak megyek utána, mint egy kis pulikutya egyébként, erős túlzással, de nyilván én is benne vagyok. Kell is az gyerekek egyébként. És tényleg egyébként, ha tényleg úgy adódik, Dubájt nem szabad kihagyni. Egyébként mi már beszéltünk párommal, hogy vissza fogunk menni. Abu Dhabiba most kiabálja itt nekem a fülembe. Abu Dhabi. Ja, és itt a mai kombó epres. Lime-os Summers B-vel édesítem. 35 év vendéglátás, miket hoz ki belőlem. Atya úristen! És itt van velünk Fritjó, hello Fritjó, hát kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel üdvözöllek itt a műsoromban. Hát még talán egy jó 20 percet még tudsz hallgatózni. Figyelj, Robix, figyelek! Nagyon jönnek kis Angels, Anthony by Noe 7.

Na akkor Fritjó, ez a zene szóljon neked, egy remek kis muzsika. És persze mindenkinek még, aki itt van. Itt voltam, csak silence módban. Na rát, miért teszed ezt velünk? Tönkre teszed idegileg, Fritjó. Na, az gyönyörű, tuti egyszer elmegyünk, Abu Dhabi se rossz. Hát tudnék még egyébként mit mondani Dubájról, csak sajnos a zenék meg így egybe így nem igazán lehetséges. Bár én még el tudtam volna mondani, hogy igazából hova érdemes elmenni, de aki Dubájba megy, az nyilván fel fogja fedezni, hogy hova érdemes elmenni. Ugye a Pálma-szigetet ne hagyjátok ki. Gyönyörű, mi egyébként fenn voltunk a Pálma-szigetnek a legtetején, ugye hova lehetett menni. És onnan láttuk a Pálma-szigetet, nagyon szép egyébként. Csináltam egyébként egy rövidke 3,5 perces videót. Majd valahol megosztom, és esetleg gondoljátok, akkor meg tudjátok ott nézni, nem tudom majd hol. Esetleg a privát Facebookomon megtalálható lesz.

Mi a párommal úgy megyünk, hogy ő előre mindent megtervez, befizet, mindig mindenre duplán felkészül, én csak bepakolom a ruháim, és go a reptér, legjobb idegen vezető és egyben is program felelős. Hát ezt én inkább páromra mondanám el, ő jobban jártas ezekbe, ő jobban meg tudja ő is szerkeszteni ezeket a dolgokat. Pont ugyanígy, én csak bepakolok a bőrönbe, az go a reptér. Párom ügyesebb egyébként, ő jobban tudja ezeket intézni. Még amikor kérdezi, hol menjünk, hát menjünk valahova. Mit csinál? Ja, csak várom, mondja most, hogy illemből kérdezi. Lehet, hogy nem is akarja, hogy menjek. Ki tudja, mi van ott a háttérben?

Jaj, de szufi, most ezek a DJ Ilham zenék a gyengéim. Hát ez egy török zene, azt nem tudom. Lehet, hogy a DJ Ilham az olyan kicsit ilyen törökös. De szerintem jó.

Utálom, ha helyettem intézkednek fölö. Írja nekünk Kolosi Imi. Hát én most helyetted intézkedek, mert ugyanis egy inna zene következik. Azt meg nem te fogod berakni, hanem én, úgyhogy ne haragudj. Én intézkedek helyetted. És nem csak írja, hogy ezek mind EI zenék, csak ez a DJ neve, kedvencem, az Up and Down tőle. Egyébként szerintem ez pont nem EI-os zene, ez a DJ, hanem ez egy létező valaki egyébként. Ha jól tudom, de javítsatok ki, ha nem.

És ez a remek kis innazene szóljon kedves párónak is, nagy kedvence. És a szám címe, mint Dubajban. Hot!

És én egy nagy zene magyar előadóval, Hugel. Ugye, mint lehet tudni, maga a számot egy magyar hölgyemény találta fel. I'm moving to the sun. I did it all the time. És világszerte. I'm going to the sun. Nagyon nagy zene lett.

És egyébként, amit ez a Hugel művel, más se semmi egyébként is a következő zenés, egy Hugel, Topic és Arás közös zenéje. Na figyelj!

Hágarézsé, köszi szépen a szuper zenéket és túlórát és kedvesed türelmét, jó éjszakát kívánok mindenkinek. Hát egyébként, hogyha nem tűnt volna föl, már 38, úgyhogy már most kiegészítem azt a kis kevés időt, úgyhogy maradok akkor egész ideig. Már most tök mindegy, én is benéztem egyébként.

egyébként. Úgyhogy ha nem bánjátok, akkor még ráhúzom azt a kis kevés időt. Mennyi az egy 20 perc, úgyhogy azt már kézzel, lábbal is párom is kibírja. Nem, tényleg benéztem, most néztem az időt, úgyhogy már most. Akkor maradjunk.

Tessék, itt van egy pattogó zene. És következő zene, Energy 52. Kicsit másképp, de higgyétek el, jó lesz.

És a mai műsorom utolsó előtti zenéje egy Tiesto zene. És valószínű, hogy Tiestoval fejezem is be a mai műsoromat. És hát remélem, hogy ebben a három óra hosszában nem unatkoztatok. És remélem, hogy az első fél óra az élmény beszámoló sem volt unalmas a számotokra. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy itt voltatok velem. És ha minden igaz, akkor jövő héten szombaton jövök vissza hozzátok.

Mimikém, mit akarsz? Hát Tiestóval kezdtem, vagy utolsó előtti zene Tiestóval fejezem. Mit akarsz még? Kérhetetlen.

Cseppecsem, köszcsike, fuscsika, encsike, jó pihenést kívánok mindenkinek. Hát további szép jó éjszakát, vagy további szép estét, vagy jó éjszakát már most lassan. És még használjuk ki a holnapi napot. És utána mi is visszatérünk a megszokott kerékvágásba sajnos. Így a pihenés után, ami mindig nagyon rossz dolog, legalábbis az én szemszögömből, párom szemszögéből is, ő egyébként mai nap már ő dolgozott, tegyem a szívét. Köszönöm szépen Encsike, köszönöm szépen Imi, köszönöm szépen Isa István és családjának, hogy itt voltatok velünk, most kezdtünk belejönni, a műsor szuper volt, te még szuperebb, várunk vissza, köszönöm szépen, és akik esetleg a háttérben hallgatóztak, nagy pacsi, nagy pusszantás nektek.

Na, még egy zene belefér. Még van 3 perc, úgyhogy egy két és fél perc zene még belefér. Jugel! Találtam egy zenét, és egy Dubájról szól. Na, még ezt lejátszom nektek, ha nem bánjátok.

Ezt nem bírtam nem kihagyni, ne haragudjatok. Jugel és Dubai Shit. És ezzel a zenével zárnám akkor a mai műsoromat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Vigyázzatok magatokra. Vasárnaphoz kellemes napot, és a jövő héthez kellemes hetet. Köszönöm szépen Győri Zolinak is, hogy itt voltál, jó pihenést. Neked is az esti munka után, a zene pörgetés után. Akkor ezek szerint neked így az esti munka után, a zene pörgetés után. Köszönöm szépen! Vigyázzatok magatokra, legyetek jók! A többi nem számít. Puszcsika a hölgyeknek, pacsi az uraknak. Én ennyi voltam mára. Legyetek jók, sziasztok!

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

80s, 90s, 2000s music radio.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Super DJ Radio. Waiting for those instant.